sena wahda mill-Italja bil-kantanta Anna Oxa. Awekka tisimaw l-aqwa suċċessi kullimkien tonna kon.